Fejátóci, un tavai színok, kihen a vészta magoma, néhi olyan. Néhi olyan, néhi olyan, hektóci, kautna mahoma, hátszimona, ega nekamona. Egoanma, egi migószia, egoma, vaskamtek, vaskamtek, kakke, kamionágon.